0: Arasta emőke.
1: Mondd emőke, miért hallgassunk népmesét?
2: Hát én szerintem ez az alap, ez a magyar kultúránk része, és a magyar hagyományok, a magyar nép örök élete, ez benne van a mesékben. A mesei fordulatok az, hogy a jó miért jó, a rossz miért kell a rosszat legyőzni, és ezt mind hozzuk, visszük magunkkal évszázadokon keresztül.
3: Hey!
0: Kedves hallgatóim, élőbe, Pancsbóból, jó napot kívánok, és szeretettel köszöntünk mindenkit, és Keith, thank you very much, you did an excellent job over there at the panel, and if you wouldn't be there, we just simply wouldn't be on air, so thanks pal. Alright, so folytatta tovább a műsorunkat, 2026, 16-a van, 8. hónap, tehát augusztus van. Katalin, be vagy már kapcsolva, úgyhogy te is mondj valami szépet és okosat, azon kívül, hogy a vadonat új magyar házban vagyunk itt. Most köszörül, tudom, hogy nagy karúzó is megköszörült a
4: torkát. Nem azért köszörülöm, mert csak azt mondtad, hogy beszéljek, úgyhogy most beszélek.
0: Folytasd!
4: Kedves hallgatóim, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mégpedig a Magyar Házból, Páncsból, Sydneybe, és hát itt zajlik az élet, készülnek a...
0: Előkészülnek, igen.
4: Igen, készülnek a mai programra, illetve hát a gyerekprogramok hamarosan kezdődnek.
0: Ja, egyébként meg kell említeni, hogy itt ülünk a gyereksarok mellett.
4: Igen, a gyereksarokba ültettek minket, de itt nagyon kényelmesen, nagyon jól elférünk, és mellettünk van a mézes kalácsos. Úgyhogy itt mindenféle van, a gyerekeknek foglalkozások lesznek, és közben a műsor természetesen
0: megy. Na most, amikor beléptél, igen, amikor beléptél a Magyar Házban, mi volt az első expressionöd, mondjad?
4: Amikor...
0: Igen.
4: Kicsit hangosabbra, ha föltennéd nekem. Igen,
0: föltenni, akkor szóljám, hogy
4: még egy kicsit, mert nem hallok semmit. Semmit nem hallok.
0: Igen, semmit nem hallok. Most jó. Most
4: igen, az előbb kicsit hangos volt, igen. Nos, amikor beléptem a Magyar Házba.
0: Mondjad, igen.
4: Őszintén megmondom.
0: Magad,
4: igen. Tehát, ugye, mi itt évtizedekig jártunk ide, hoztuk a gyerekeket.
0: Továbbra is ide, igen.
4: És a változás, hogy csodálatos látni a megújulást a Magyar Házban. Nagyon szépen, elegánsan terítettek meg, új asztalterítők vannak, az egész házat kifestették hófehérre, úgyhogy minden gyönyörű, világos, az ablakokon csak ilyen fehér redőny van, nem pedig függönyök.
0: Az a sötét, igen,
4: nem
0: igen,
4: pedig
0: igen.
4: A sötét függönyök.
0: Az a nehéz függönyök,
4: viszont, emlékszel, igen. Viszont minden nagyon szép visszakerült a falra, mint Szent Erzsébetnek a festménye, vagy a Budapest látkép.
0: Az alatt, ha valaki hallgatja most a műsorunkat egyébként, akkor a Budapest látképe alatt
4: ott ülünk. Vagy meg lehet a látni a képet a Facebookon, mert csináltam fényképeket, és ezt fel is fogom tenni. Úgyhogy itt a mellettünk lévő asztalnál készülnek a tanár, illetve hát azok, akik foglalkozni fognak a gyerekekkel, készülnek a foglalkozásokra, és az emberek érkeznek, úgyhogy ez nagyon jó látni. És arról ne is beszéljünk, hogy mi van a konyhába.
0: Hát ez az.
4: Majd felteszek képet a süteményekről, ami itt majd ebéd után lesz.
0: Igen, technikailag egyébként úgy oldottuk meg, hogy a Katalinnak majd lesz egy mobile mikrofonja, és abba körbe fog járni, és az embereket meg fogja szólaltatni.
4: És hogy meg fogjuk tudni, hogy miért van az egyik ebéd választék, az miért szarvaspörkölt.
0: Hát ahhoz elsősorban szarvas kellett lőni, vagy ha nem, akkor valaki lelőtte.
4: Jaj, Istenem, én lőlek le mindjárt téged. Hát nem igaz,
0: ja,
4: hogy te mindent lelősz előre.
0: Hát figyelj, valaki, mit tudom, hogy képső kapcsolatban, annak, hogy minden gyereknek új az a vicc, tudod? Ah. Ezt ismered. A másik az, hogy emlékszünk még a 1980-as évekbe, 80, nem is 80, inkább a 70-es évek végén, amikor a Magyar Ház újra kinyitott, és akkor megújult. Hát akkor is nagy csoda volt, és akkor is nagy fejlődés volt, de hát most egy sokkal sokkal barátságosabb, sokkal nyitottabb, és hát a második, világosabb, a más világosabb, igen. És a második, ami nagyon jó, hogy egy vadonatúj generáció vette át, ezt majd minden
4: első
0: körül.
4: Első alkalom, hogy idejöttem, és a rádióműsoron kívül semmit nem kell csinálnom, semmiért nem vagyok felelős, és senki nem jön hozzám.
0: A koronám az már elkészült, igen.
4: Nagyon szép, közben
0: azok az emberek, akik itt csinálják a gyerekeknek itt a különböző dolgokat.
4: Ez a Veronika, aki a cserkészekkel foglalkozik, és mellette van a Lilla, meg a Rita, akik szintén majd foglalkozásokat fognak vezetni a gyerekeknek, vágják fel a papírokat, készülnek, és a bárnál és a Bézes Kalácsosnál nől a sor.
0: Na, a lényeg ebben csak az, hogy majd itt a zajokat fogtok hallani, mert a sűrűjébe ülünk, amit mi össze így is választottuk, hiszen hogyha élőbe akarunk menni, akkor legyen élő. Nem fog tényleteket különösen zavarni, hogyha hangokat hallatok, gyerekek fognak itt mellettünk zajongani. Egyelőre még, hát mondjuk, hogy vagyunk olyan 40-en, 50-en, de minden jegyelkelt, minden székre jön egy popsi, és ezeket mind majd etetni kell.
4: 150 ember.
0: Így van. Visszatérve a mai napra, nagyon érdekes programot hozunk, és lesznek természetesen hírek, Kicsi Gyurival, Vaskó András fog bejelentkezni Melbourneből az interneten keresztül. Elmegyünk Tusványosra, és Kis Ágnes csinált egy interjút
4: Máté Zsuzsával.
0: Köszönöm szépen, mert megszakadva jött ki Máté Zsuzsával. Az a
4: meg olyan apró, én nem is tudom, hogy látod.
0: Van rajtam szemüveg. Ezzel indítok. Én a KDNP-nek az egyik képviselője, az tulajdonképpen a szóvivője. A Mi Hazánk hazajáróknak a vezetőjét fogom majd, Zoltán fogom megszólaltatni, és csak azért mondom, hogy le van írva a könyvbe, csak a könyvet nem jutottam ki. Lényegében csak
4: segít.
0: Az, és
4: tessék?
0: Segít. Pontosan. És útravalónak Péter Fikund református lelkész fog bejelentkezni, és hát rengeteg riportot fogunk csinálni, élőben természetesen, és hát megint egy izgalmas dolog, maga kezd és is mindig egy ilyen, hogy egy évvel ezelőtt csináltunk egyébként élőbe dolgokat, és hát de annyi gombam most megnyomva, hogy minden gomba van nyomva. Szóval maradjunk abban, hogy dőljetek hátra, jól fogjátok érezni magatokat, és egy fantasztikus programot hozunk, és maradjunk, és tulajdonképpen híreket mondunk most Kicsi Gyurival, sőt, ő is
4: elnézést.
0: Kicsi
4: Gyuri szabadságom van, amennyire én tudom.
0: Amennyire te tudod szabadságom.
4: Igen, mert valahol nekem kellett a híreket most megcsinálni.
0: Hát ezek szerint akkor te csinálod.
4: Automatán
0: vagy. Ez az! Katalin, elnézést kérek, tehát híreket, Katalin szerk, egyébként igen. Na most akkor vedd elő a papírokat, és kezdj el olvasni.
3: Kedves hallgatóink, legfrissebb híreink következnek. Az ügyészség visszaadta a Fidesz szervereit, de nem használhatják. Az eljáró ügyészség pénteken visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, úgymond megőrzésre. Azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét. Szerdán komoly fordulat történt, a Nemzeti Kulturális Alap mintegy 17 milliárd forintnyi támogatása miatt indult büntető eljárásban. A legfőbb ügyészség helyt adott a Fidesz lefoglalásokkal szembeni panaszainak, és arra kötelezte a nyomozást végző Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget, hogy ismételje meg az eljárás cselekményeket. A másodfokon eljáró ügyészség szerint ugyanis a megvalósított lefoglalások egyfajta adathalászatnak minősültek. Ez pedig mind az uniós, mind a magyar jogban törvénysértő gyakorlatnak számít. A legfőbb ügyészség az adatközpont átvizsgálásának elrendelését jogszerűnek találta. Név szerint is azonosíthatják a Dunából előkerült motor alatt talált két német SS katonát. A Német Hadisír Gondozó Szövetség legutóbbi videójában Maruzs Roland ezre talált két német SS katonát. A Német Hadisír Gondozó Szövetség legutóbbi videójában Maruzs

0: Bund jelenleg a leleteket és az archív forrásokat összevetve dolgozik a két katona személy azonosságának tisztázásán. Számunkra azonban ez nem csupán egy újabb hadtörténeti lelet. Amennyiben a kutatás során sikerül azonosítani a két katonát, két család több mint 80 év után végre választ kaphat arra, mi történhetett eltűnt hozzátartozóikkal. A két katonát 2026. novemberében helyezik végső nyugalomra a budaörsi német-magyar katonatemetőben. Az ezredes elmondta, hogy a megtalált motor vizsgálatakor az is kiderült, hogy a jármű teljes, jó állapotban vészelte át az elmúlt 80 évet a Duna iszapjában, és a múzeum második világháború gyűjteményének lesz része. Európa szerte erdőtüzek törtek ki a legújabb hőhullám következtében. Horvátországban magyar sérültek is vannak. Súlyos tűzvészek dúlnak az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Montenegróban is. Horvátországban több magyar turistának el kellett menekülnie a szálláshelyéről Omis közelében, ahol sok száz magyar nyaralt. A külügyminisztérium 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést, 2 kórházi ápolásra szorult. És utolsó hírünk, idén a bíborfehér torta lett Magyarország tortája. Balogh Zoltán, Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek, kézműves cukrászda Gyula alkotása a bíborfehér fantázia nevű torta viselheti idén a Magyarország tortája 2026 címet. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány a Magyarország cukormentes tortája versenyt minden évben a Magyar Cukrászipar Testülettel közösen szervezi. Az idei versenyt a Promenád Kávéház Balatongyörök cukrász csapata Pucsovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő nyerte meg a Szilva Fácska tortájukkal. A Magyar Cukrászipar Egyesület 2026-ban már 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnep, államalapító Szent István napja, hazánk szimbolikus születésnapja alkalmából, mely minden évben a magyar cukrászat értékeit és gazdag hagyományait mutatja be. A magyar értéktárba kiemelkedő nemzeti értékként felvételt nyert verseny idei tematikája a rögös túró és tejföl volt. A rögös túró a magyar konyha egyik alapélelmiszerének számít, közel 500 éve és a Kárpát-medencén kívül sehol máshol nem készítenek hasonló tejterméket. 2019-ben a rögös túrót, mint hagyományos, különleges élelmiszert elismerte és felvette nyilvántartásába az Európa Unió, mint hagyományos, különleges terméket. A tejföl fogyasztása Magyarországon a keresztény vallás elterjedésével nőtt meg, Forgács Ferenc esztergomi érsek már 1611-ben engedélyt kért, hogy a magyarok a bőti időszakban is fogyaszthassák. Azóta a tejfölből jellemzően mi magyarok többet is fogyasztunk más nemzeteknél, mivel a magyar konyha egyik nélkülözhetetlen alapanyaga lett. Elnevezésében a tej föle, vagyis a tej felső része szerepel, ami a tejfölkészítés hagyományos technológiájára emlékeztet minket a mai napig. A tortákat augusztus 20-tól országszerte meg lehet kóstolni az elkészítésükre engedélyt nyert cukrászdákban. Híreinket az Euronews, Magyar Nemzet, Kisalföld és a Magyar Cukrászipartestület oldalairól gyűjtöttük be.
1: Hi, I'm Igor Lihorovic of Take Care of Books. We're proud accountants and sponsors of Right Regional Radio Cooperative Limited and to many other non-for-profit organizations across Sydney. Our specialty and service excellence is in understanding and delivering acute and compliant financial accounting needs of community organizations.
2: Thanks, Igor. Take Care of Books works excellently with not-for-profit organizations covering all financial accounting needs. To arrange a free initial consultation, go to takecareofbooks.com.au.
1: We will be proud to serve you as we are of 2 Triple.

0: Clara.
1: Seniors, in conjunction with our Hunters Hill Council, there is a community-led activity group just for you called Move Well, Live Well. Classes are tailored at different levels of ability, mobility and strength. They aim to enhance your flexibility and balance whilst helping you reduce the risk of falls and injuries. They could also improve your muscle strength. The cost is $13 per class and payment is collected on a term-to-term basis. This group, run by the Sydney Community Services Organisation, meets every Wednesday between 10 and 12 noon in its premises located at 44 Gladesville Road, Hunters Hill. For more information, telephone 9427 6425.
2: Check out 2RRR's website for weekly community news articles, merchandise, how to volunteer or donate to our station, and our program guide. That's 2RRR.org.au.
3: Jobb érzése gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha TrueRRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Coxus Road Mallban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
4: Kedves hallgatóink, itt vagyunk a Sydneyben, a Punchbowlban, a Magyar Házban, és készülődünk a Szent István napi ünnepségre, helyszíni közvetítésen, és lassan-lassan gyűlnek az emberek, hiszen a gyerekeknek elkezdődött a foglalkozás. Az egyik asztalnál Szent István koronáját készítik el, főleg lányok, úgy látszik, hogy ők a kicsit ügyesebbek, meg nem sok fiú van tulajdonképpen. Úgyhogy az a másik asztalnál gyurmát gyúrnak, nem tudom ott mi készül, mert nem látom innen az asztaltól, de itt van a mézes kalácsos, és nagyon finom ebéd fog várni ránk, és majd utána lesz maga az ünnepi műsor. Az összes jegy elkelt, tehát tele lesz a ház, aminek rendkívül örülnek úgy a szervezők, mint mi is, hiszen jó látni ennyi magyart együtt a nemzeti ünnepünkön összegyűlni. Ennek nagy hagyománya van itt Sydneyben, hiszen minden évben megrendezzük a nemzeti ünnepeket, március 15-ét, augusztus 20-át, és természetesen október 23 az októberi forradalomnak az emlékünnepéjét. És akkor, hogy állunk a...
5: Még egyelőre nem jön be sajnos az András.
4: Tehát ennek nagy hagyománya van, és jó látni. Ami még jobb, hogy, és itt érdekes volt, hogy azok, akik bejelentkeztek,
5: vagy András?
4: Azoknak a legnagyobb részét, nem is a nevüket sem hallottam még soha, úgyhogy jó látni, hogy új emberek is jönnek. Nos, akkor visszaadom a szót, és halljuk a sporthíreket.
5: Kedves hallgatom, hogy TrueRRR FM 88,5-es hullámozát hallgatod, és a vonalban Melbourneből Vaskó András van, sportriporterünk. Andrásom, mi újság benne nálatok, mi újság Melbourneben? Milyen az idő, elsősorban azt mondjad meg?
6: Napos, szép napos időnk van, nem panaszkodunk. Enyhe tél, ahogy szokták mondani otthon, enyhe telünk van, 15 fok.
5: Hát figyelj, de az már valami. Mondjad.
6: De a kislányok elkezdtek kiülni az Ihara partjára a fiúkkal, szóval idén is lesz jó idő, nem kell tőle.
5: Ezek szerint annyit jelent, hogy jön a tavasz. Valami ilyesmi.
6: Mondhatnánk, hivatalosan mondhatnánk így is, igen.
5: Na, fogja úgy, hogy most jön a sportriporter, miután mindezt megtudtuk, folytasd.
6: És akkor csapjunk bele és kezdjük úszással, ugye úszó Európa bajnokság zajlik jelen pillanatban, és hát ugye, hogyha úszás, akkor magyar érmek tömkelege, kezdjük a felsorolást, úgymond kezdjük a legfrissebbel. Tegnapi nap folyamán Sárkány Zalán 1500 méteres gyorsan egy remek ezüstérmet szerzett Sibből, gratulálunk neki. Akkor nézzük tovább, a 4x100 méteres váltóúszásban aranyérmet szereztünk férfi váltóban Kós Hubert, Németh Nándor, Szabó Sebastian és Milák Kristóf személyében. És folytassuk Milák Kristóffal, aki a 100 méteres pillangó úszásban is aranyérmes lett, és hát én azt hiszem, hogy Kristófnak a nyilatkozata bejárta a világ sajtót, és hát kicsit mindenki értelmezze úgy, ahogy akarja. Egy nagyon érdekes interjút adott Kristóf, ugye, és hát azt mondta, hogy ugye a magyar csúcsot úszott, és amellett pedig azt nyilatkozta, hát mi lenne vele, hogyha ő még rendesen oda tenni magát az edzéseken is. Hát ebben ne gondoljunk bele, reméljük majd az olimpián meglátjuk ezt, hogyha rendesen oda teszi magát, akkor mi fog vele történni?
5: Hallgass ide, ehhez pofa kell. De megint csak az, hogy valaki ilyen kaliberű ember mondhat akármit, megúszza a csúcsot, és itt ez a lényeg.
6: Így van. És folytassuk a felsorolást. 4x200-as női gyorsváltó ezüstérem. Ábrahám Mina, Kései Anna, Ugrai Panna és Páder Nikola személyében. Hát szívből gratulálunk, és hát ugye a hölgyek még majd csak most fognak beugrani a medencébe, szóval reméljük, hogy jövő héten úszásból fogunk még kellemes híreket hozni. Folytassuk atlétikával, U20-as világbajnokság, ahol Pátori Liliana rúdugrásban ezüstérmet szerzett, hát szívből gratulálunk a fiatal versenyzőnek, és én megmondom őszintén, hogy nem vagyok túl öreg, nem vagyok túl fiatal, de én nem nagyon emlékszem, hogy mikor volt ilyen fényes érmünk utánpótlás atlétikai világversenyen. Szóval én szívből gratulálok, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy érdem a magyar atlétikai sportnak is. Folytassuk öttusával, az elmúlt hétvégén Európa-bajnokság volt, és hát az utolsó napon vasárnap a Guzi Blanka Kolesszár Mihály vegyesváltó EB aranyérmes lett. Szívből gratulálunk a magyar sportolóknak. És fejezzük be a mai sporthíreket egy érdekes sportággal, kötélugrással, ahol Somogyi Kira Johanna a negyedik helyezett lett, és ez egy előkelő negyedik hely, a 30 másodperces futamban 91-szer ugrott, vagy lépett, úgymond, de az első helyezett hölgy, aki megnyerte a versenyt, ő 95-öt lépett, szóval egy elég szoros mezőny volt az első 5-6 helyezett között, tehát szívből gratulálunk a fiatal magyar sportolónak.
5: Na most elnézést, mi ez a kötélugrás? Ez az, amit a gyerekkorunkban volt, hogy volt egy kötél, és azt úgy pörgettük magunk fölött, és ez a kötélugrás, vagy ennek valami más?
6: Így van, igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy hirtelen, mikor lejegyeztem magamnak, hogy megláttam ezt a sportot, és ugye kötélugrás a hivatalos neve,
5: igen.
6: És megakadtam egy pillanatra, hogy is hívtuk mi ezt. A hullahop jutott eszembe, de a hullahop az nem ez. A hullahop
5: bátalom,
6: ugye az, amikor a csípőnkön
5: van egy karika, és az
6: a karikát. Igen.
5: Ez más.
6: Így van, itt nem kell
5: a csípődet ide-oda rángatni, igen, és hülyének nézni
6: magát. Itt csak a lábadat kell nagyon gyorsan.
5: De gyerekkorunkban ez rengeteget használtuk. A 70-es években, ma már 60-as, a 60-es években volt egy nagy dolog Magyarországon a hullahop karika, de a kötélugrás, mármint amit most kötélugrásnak mondanak, ennek megvan a maga neve. Katalin, tudod, hogy mi a kötélugrásnak a... Ugrókötél, ez az. Látod?
6: Ugrókötél.
5: Ez az, megvan.
6: Igen. Megvan. És hát ugye, aki sportol, az tudja ugye, hogy a boxolóknak is, illetve a küzdősportolóknak úgymond ez az egyik alapbemelegítő eleme tulajdonképpen.
5: Igen. Hát Andrásom, nagyon-nagyon szépen köszönöm, megleptél, mint mindig, és hát óriási híreink vannak, úgyhogy hálás köszönetem, Isten áldjon meg, és találkozunk egy hét múlva, de akkor már benne a stúdióba.
6: Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánok nektek, szervusztok, viszont hallásra.
5: Kedves hallgatom, a Csúcsi Palár FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glécsőből, és folytatta tovább a műsorunkat. Kis Ágnes, ez az pillanatra, mindjárt csak ötten megnézzük ezt a dolgot, Így van, kicsit beállítjuk, ezt a madzagot ide tesszük, azt a madzagot oda tesszük. Lényeg az, hogy Kis János ez évben elment Tusványosra, és hát rengeteg beszélgetést vett föl, és nagyon érdekesek és nagyon jó beszélgetések voltak, és az egyik beszélgetés, amit most mindenképpen hozok, az Máté Zsuzsa, a KDNP-nek a képviselője, szóvivője, és tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a lelkű kapcsolatok és azoknak a hát mondjuk egy elsorvadáson Magyarországon, vagy ehhez hasonló, de szerintem ők sokkal jobban tudják csinálni, úgy Ágikám, te jössz.
0: Köszönöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok, itt vagyunk a Tusványosi rendezvényen, és velem szemben áll Máté Zsuzsa, a KDNP frakció országgyűlési képviselője, akit korábban egyébként a Szent István Intézet vezetőjeként ismertünk. És hát ugye ebben a jelenlegi parlamenti helyzetben nem túl egyszerű a dolga, de mégis képvisel egy értékrendet, és egy panelbeszélgetésen vagyunk túl, ahol ő elmondta, hogy azért ült be a frakcióba, hogy ezeket az értékeket képviselhesse, és hogy az országházában mégiscsak legyen erről szó, és legyen egy olyan megjelenési formája ennek, ami mégiscsak hivatalos. És akkor amiről beszélt, említette itt ebben a panelbeszélgetésben, az a teremtővel való kapcsolat, ugye, hogy nem vagyunk csak egyszerűen ilyen fizikai lények, akik itt megjelentünk, aztán majd elmegyünk, meg ehhez kapcsolódó mindenféle értékek, de először akkor kezdjük el ezzel a teremtővel való kapcsolattal.
7: Igen, hát hogyha most így nem a személyes hitre koncentrálva, hanem úgy közösség tekintetében nézünk erre a kérdésre, akkor azért az ember nem mehet el amellett szó nélkül, hogy hát Európa ugye keresztény talapzaton lett nagyjá. És lett egy olyan kontinens, ami hát a mai napig irigylett a világban. És tulajdonképpen, hogyha az európai nagyvárosokban járunk, vagy akár kisfalvakban is, mindenütt ugye a templom köré szerveződött az élet, a közösségnek az élete. És ugye a 20. században ez a különböző történelmi kataklizmák okán is, hogy megbicsaklott ez a társadalmi konszenzus, ami a keresztény tanítások alapján rendezte be egyébként a jogrendszereinket is, meg az értékrendszerünket. És hát egy ilyen szélsőséges 16. Benedek pápa mondja azt, hogy a relativizmusnak a diktatúrájában élünk. És tényleg ez van körülöttünk, ami hát ugye elkezd ilyen sarokpontokat feloldani. És amit a parlamentben én is itt próbáltam utalni erre, hogy képviselni próbálok, az ezeknek a sarokpontoknak a legalább megjelenítése, vagy a figyelem ráirányítása, és akkor itt adódik nyilván az élet, az emberi életnek a kérdése, ami a legalapvetőbb norma, tehát az, hogy a feltétlen tisztelet a fogantatástól a természetes halálig, ez Európában ma egyáltalán nem jelent már mércét. Franciaországban ugye emberi jogként, tehát hogy alapjogként definiálták az abortuszt, tehát az élet kioltásának a jogát, és éppen most...
0: Az éppen születő kicsi gyermeket nem kérdezik meg valamiért.
7: Igen, tehát az ő hangja, az sajnos itt nálunk, ugye itt a szívhang kérdésében, hogy még hangot sem adhat a létezésének, és egyébként ugyanígy Franciaországban az életvégi, tehát az eutanáziának a legalizációja is most történik meg, olyan 8. ország lesz Európában, és azért érzem fontosnak ezekről beszélni, mert ezek Magyarországon is ugyanúgy megjelennek ezek a kérdések, és ez az európai mainstream, liberális, vagy hát ilyen nem magát progresszívnek mondó, de valójában ezekkel a keresztény tanításokkal szembe menő értékrend az, ami eluralkodik, és ugye a magyar kormánynak hát egy dolgot biztos tudunk róla, hogy ennek az európai fősodornak megfelelni kíván ezekben a szellemi kérdésekben is. Úgyhogy én ennek próbálok hangja lenni, és itt ezeket a kérdéseket is érintettük ebben a panelbeszélgetésben, és nyilván a személyes adott embernek a hite az a legfontosabb, de mégiscsak ezekből áll össze egy ilyen társadalmi közmegegyezés, ami ma felborult, és nem tudjuk egyébként, hogy milyen irányba tartunk. Az biztos, hogy ez általában az ilyen transzcendens viszonynak a meglazulása az előbb vagy utóbb eljut az inkább embertelenebb döntések irányába, és hát erre szerettük volna itt is részint ugye a fiatalokkal foglalkozva felhívni a figyelmet.
0: Második János Pál pápát is említette, hogy ugye a halál kultúráját helyett vissza kell térni az élet kultúrájához. Viszont egy olyan kérdésem van, hogy emberek mégiscsak ezt, úgymond ezt a halál kultúráját választják, hogy ennek a szószólói legyenek. Van-e olyan tapasztalata, hogy vajon mi vezet valakit oda, milyen meggyőződés, hogy azt hirdesse, hogy azt a kisgyereket el kell venni az anyjától, vagy az anyának joga van, vagy nem is tudom, szóval, hogy az csak egy sejtcsomó és egy semmi. Tehát, hogy erre a meggyőződésre hogyan jutnak el emberek?
7: Hát alapvetően ez a szélsőséges individualizmus, és itt lép be az, hogyha megszűnik ez a fölfelé.
0: Na, de ő is volt egyszer egy olyan sejtcsomó.
7: Az igazság az, hogy be vannak csapva a fiataljaink tömegesen. Tehát, hogyha kinyitunk egy női lapot, akkor ugyanezekkel fogunk találkozni. Nyilván ez egy olyan a társadalom egészét érintő probléma, ami egyébként jelen van, tehát hogy ne legyünk álszentek, jelen van a keresztény testvérek között is. Tehát az, hogy ugye 1956-ban Magyarországon akkor liberalizálták az abortuszt, egyébként szovjet mintára, érdekes, hogy pont június 4-én történt ez, tehát Trianon napján egy ilyen második Trianonként, és a mai napig körülbelül 7 millió honfitársunk nem született meg, ez csak az anyaországra értendő ez a szám. Tehát olyan mélyen érintett a társadalom ebben a kérdésben, hogy nyilván működnek azok az önigazolási reflexek is, amire egy politikai közeg vagy egy közbeszéd appellál. Tehát, hogy nem illik beszélni ma arról, hogy ennek következményei vannak, tehát egy ilyen döntésnek, és nem csak az érintett édesanyja kapcsán, hanem az egész család, tehát ugye ebben a családi kapcsolatok, házasságok mennek tönkre, mély összefüggés van a mentális állapot, a női alkoholizmus, nem csak a női, tehát egyáltalán a társadalom egészének érintettsége ez itt van. És egyébként én mindig azt mondom, hogy itt egy közös felelősség van, tehát egy megfogant életért nem csak az édesanyja felel, hanem ott van az édesapja, ott van a családja, a barátai, és végsősorban a nemzet. És egyébként erre irányulóan nekem már nagyon régóta van egy javaslatom, hogy legalább nyújtsunk segítséget a krízisben lévő anyukáknak azzal, hogy tényleg az első pillanattól, ez ma egyébként a várandós teszteknek a használata, amikor szembesül valaki egy kettős csíkkal azon a teszten, hogy onnantól kezdve, ha valakit krízisként ér ez a hír, akkor legyen egy olyan segítség, ahova egyrészt anonim módon telefonálni tud, ahol anyagi, ha egészségügyi gondja van, egészségügyi segítséget tud adni. Szerintem egy társadalomnak, egy nemzetnek a minőségét az megmutatja, hogy hogyan viszonyul ehhez a legkisebb és legkiszolgáltatottabb életekhez, és a válságban lévő édesanyákhoz, akiknek egy szűk időintervallum alatt kellene döntés hozni egy nagyon-nagyon súlyos kérdésben. És a szívhang eltörlése, ugye a szívhang rendelet vagy megszületése, az ugye erre volt egy kísérlet, hogy valamiképpen hangot adni a megfogant életeknek, és hogy ezt szívtelennek és embertelennek tekinteni, ezt én nem tudom felfogni.
0: Egyszer. Igen, ez egy döbbenetes dolog, hogy ez így a magyar parlamentben elhangozható.
7: Ezek súlyos dolgok.
0: Igen. Most az abortusz az ugye az élet elején zajló történések, de azért csak megszületnek emberek, és akkor azokat a gyerekeket nevelni kell, értékrend, stb. Itt például beszélt olyanról, hogy a teremtővel való kapcsolatot azt elvágták. Tehát, hogy minthogyha ilyen lineárissá tették volna a társadalmat, és a függőleges irányultságot azt elvették volna. Hogy történt? Miért történt? Mi a gondolata erről, illetve hogy lehet ezt visszaállítani?
7: Igen, ennek megvan a filozófia történeti, vagy eszme történeti vonatkozás, egész visszamehetünk egyébként a francia forradalom időszakáig, tehát nyilván ez egy hosszú folyamat, ami eljutott aztán a szexuális forradalom, a feminizmusnak a több hulláma, tehát itt megvannak ezek az eszme történeti, meg kulturális vonatkozások, és hát ez látszik, és tulajdonképpen az a szekularizáció, ami megtörtént az európai társadalmakban, hogy lehet, hogy még egyes európai alkotmányok mondjuk nevesítik azt, hogy keresztény talapzaton létrejött országokról beszélünk, de például az Európai Unió ugye erre már nem tartott igényt, hogy ezt akár a kereszténységet, mint alapvető európai eszményként nevesítse. Tehát ez egy szisztematikus történet, régóta tart, és sajnos ma már tényleg odáig jutott, hogy bizonyos kérdéseket felvetni is politikai öngyilkossággá vált, és azok az erők, akik esetleg erről beszélnének, azok egyből a szélsőséges térbe sodródnak, holott a legnagyobb empátiával, emberszeretettel és az emberi méltóságot tisztelve próbálnak felvetni. Egyébként ez Nyugat-Európában is léteznek ezek az erők. Látjuk azt, hogy hogyan próbálják ellehetetleníteni az ő megszólalásukat. De ettől még az igazság nem többségi véleménykérdése, nekem az a meggyőződésem, tehát éljünk vele, amíg még kimondható.
0: Arra még egyszer rákérdeznék, hogy azért az, hogyha valaki ezt a úgymond halálkultúrája típusú életet éli, az nem vezet boldogsághoz, nem vezet kiteljesedéshez, tehát saját maguk, akik teli szájjal hirdetik ezeket az eszméket, sem boldogok. Sőt, inkább kapkodnak a boldogság után, ide is, oda is, pótszereket, mindenféle pótcselekvéseket csinálnak, ami nem vezet oda, hogy megtalálják azt a belső harmóniát, amit keresnek. Most ennyi tapasztalat után mégis miért van az, hogy ennyi ember hisz ennek az irányzatnak, és mit kell tenni, hogy ne higgyenek, fordítsuk ezt meg.
7: Igen, mindig egy nehezebb és keskenyebb út ezeknek az igazságoknak az útján járni, és sajnos ugye az a, hogy mondjam, a liberális tömegdemokráciának a logikája, az azt mondatja, hogy nem szabad bármiféle egyáltalán korlátoknak, szellemi korlátoknak a kijelölésé útján haladni, mert az sose lesz népszerű. Ugye különösen ez most itt a digitális térben, aztán végképp egy egészen ilyen abszurditássá formálódott át az, hogy az embereknek ez a szélsőséges individualizmus, ahogyan nyilvánul meg, hogy hogyan lesz népítélet egyből, hogyha valaki ilyen típusú kérdéseket fölvet. De azt látjuk, és az tény, hogy boldogabbak nem lettünk ettől.
0: Az,
7: hogy a gyerekek, vagy hát a fiataloknak egyre nagyobb hányada azt mondja, hogy ő nem is kíván gyermeket vállalni. Ez megmutatja, hogy mit gondolunk a jövőről, az életről. És nagyon sokuk egyébként, tehát senki nem a fiatalokat bántja, mert egyébként remek, okos, aranyos. Nekem is van 4 gyermekem, látom, hogy csodálatos dolgokat csinálnak, csak hát mégis van egy olyan társadalmi közeg, amiben nőnek. És hát ez nem abba az irányba mutat, hogy egyébként ők a saját jóistentől kapott egyediségüket tovább adják, és egy olyan családban tudják megélni, vagy kiteljesedni, vagy olyan hivatásokban az életüket, amikre lennének hívva. Hát itt mondom, egy dolgot tehetünk, hogy beszélünk ezekről a kérdésekről, minél többet, akár itt egy ilyen itt tusványosan, vagy bárhol a médiában, önöknek is nagyon nagy hála ezért, akik egy mikrofont ilyen kérdésben elővesznek, és teret adnak ezeknek a véleményeknek, mert ez ma már sajnos tényleg kuriózumnak kell számítani, úgyhogy, de ettől függetlenül az igazság maradt, tehát én ilyen szempontból optimista vagyok, és az életnek a szeretete azért az csak ott van mindenkinek a szívében.
0: Lát-e jeleket, hogy mondjuk ezek a gondolatok megfogannak fiatalokban?
7: Talán van a fiatalok között, pont Franciaországot emlegettem negatív példaként, de érdekes, hogy például ott a fiatal felnőtt férfiak között a legtöbb megtérő van. Tehát van egy ellensúly, tehát szerintem sokan érzik a saját családjaik, vagy saját személyes tapasztalataik alapján, hogy van valami nagyon nagy hiány. És ezt meg tudják találni a hitben, és igaziból ezek az értékek, vagy ez az életfelfogás, ez a hitből fakad, tehát ez valakitől érkezik, a teremtőtől, és a hozzávezető út az meg nagyon érdekes módon alakulhat. Tehát lehet, hogy most az európai templomok még üresebbek, vagy furcsa módon előfordul, hogy éppen Afrikából, tehát egészen távoli, szegény vidékről érkező papokkal, vagy hívekkel, vagy csak ők teszik be a lábukat, de ott mozog mégiscsak valahol ebben a lelkiészségben az, hogy vágyakozás van, és szerintem ez a vágy, ez nagyon nagy erő, és lehet, hogy nem holnap, vagy holnap után, de biztos, hogy van olyan folyamat, ami visszafogja az emberiséget a normalitás irányába billenteni.
0: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm.
7: Én köszönöm a lehetőséget.
5: Kedves hallgatom, a Tucsi Palár FM 88,5-es hullámhoz, hát hallgatod a Rádió Mozaik City innen Glitzville-ből, és Gubáni Anna Mária ül velem szembe, népszerű nevén Panni, és azért szólaltatom meg, mert a Panni a KCP program egyik szenzációs, hát úgy mondjam, hogy küldöttje, és lényegeből az, hogy van egy interjú még, amit azt hiszem 2 vagy 3 héttel ezelőtt vettünk fel, még mindig nem volt rá alkalmam, hogy lejátszam, viszont tegnap egy nagyon érdekes előadást tartottál Indiáról, és ez a második része volt az előadásnak, úgyhogy tulajdonképpen ezeket a történeteket, ezeket mind lejárod, ezeket hogy vannak ezek a történetek?
8: Hát nagyon szerettem mindig a történelmet, szerettem a földrajzot, és szerettem az ősi kultúrákat. És ha az ember elindul a világba, akkor megnézi, hogy hova megy, és ahol ilyen csodálatos történetű maga az ország, vagy talán a kontinens is, mert most már ez az ötödik kontinens, ahol vagyok. Tehát mindenhol találok valamit, ami érdekel, és ha engem érdekel, azt szeretem átadni az embereknek, hogy mit láttam, mit találtam. Hát India azért egy aranybánya ilyen szempontból, akár a vallás történetéből, de
5: hát
8: itt
5: a kultúrájában
8: mindenképpen, de itt találunk igen. Nagyon-nagyon sok mindent a magyar történelemhez is, és a magyar kultúrához.
5: Na most meséld el a hallgatónak, hogy hány országban jártál, mert azért ez döbbenetes mennyiség.
8: Hát a mai világban sokan utaznak, én csak 53 országban jártam, de...
5: Na most itt álljunk még egy kicsit, vegyünk egy nagy lélegzetet, 53 ország, hogy a búbánatban tudtad te ezt mit lejárni?
8: Hát legtöbbet repülővel, de azért jöttem, mentem, tehát itt a Magyarországról kiindulva a Szórványban, ott nagyon sok helyen dolgoztam is, és aztán elindultam a diaszporába, és ott pedig, hát most már ugye ez az ötödik kontinens, ahol dolgozom, nagyon sok felé csak úgy elmegyek anyagot gyűjteni, például ilyen volt Mongólia, ahol az indiai tudás után, vagy tapasztalatok után indultam a hunsírokat megnézni, hogy találták meg Mongóliába, úgyhogy óriási élmény volt, és ez mindig egy-egy ilyen hónapos, általában hátizsákos utak. Tehát nem az, hogy luxus szállodákba.
5: Na csak azért, mert láttam elnézését közben vágtam, azért, mert láttam a mongol utadat, és ott bemutattad a mellékhelységet a sivatag kellős közepén. Hát ezt mindent lehet mondani, csak nem luxus.
8: Hát sivatag is, meg a sztyeppén, hát azért ott is az ember megy 5-6 órát, mire lát egy alkalmas helyet, de a vízmosások is nagyon sok mindenre alkalmasak. Úgyhogy azért mondom, hogy ezek ilyen utak, nem mindenki érti, főleg aki mondjuk lát engem, nem igazán gondolja, hogy én ilyen nomád körülmények között utazom és élek, de azt hiszem, hogy így tudjuk megtapasztalni az igazi olyan ősi dolgokat, amit nem mutatnak, hanem meglátom.
5: Na most azért mondjuk azt is el, hogy végsősorra nem vagy ma mai csirke.
8: Hát nem vagyok mai csirke, úgy, igen, de...
5: Ugyanaz 50-valahány ország azért ebbe belefért, ebbe tudod.
8: Igen.
5: Ugyanakkor abból a...
8: Mondjuk csak finoman, bőven átléptem a 7. X-et.
5: Ez nagyon finoman mondta.
8: Nagyon finoman.
5: Még mindig hozhatnál nekem egy pohár vizet, de visszatérve a dologra. Ugyanakkor ebből a hatalmas tudásoddal, most végső soron van még itt neked, az azt hiszem, hogy jól tudom, 2-3 hónapot talán. Mit fogsz Magyarországon kezdeni?
8: Hát én megyek vissza a munkámhoz, ugye gyerekekkel foglalkozom otthon, főleg workshopokat tartok, amit hála jó Istennek itt is fogok csinálni, mert...
5: Jövünk egyébként, regisztráltunk.
8: Igen.
5: Hogy
8: köszönöm szépen.
5: Kukorica csutkából,
8: igen.
5: Ha minden igaz.
8: Hát ez csuhé, a csutkát nem tudtuk megszerezni, de a levelét igen, és ha jól tudom, talán Mexikóból hozták, de mert
5: egy
8: itt nem találtunk.
5: Egy pillanat, megögözítem a fejeden az, jó. Mert ez így van,
8: jó.
5: És
8: igen.
5: Ez meg így van.
8: Jó. Na, most már most olyan már... szép is vagyok, nem csak.
5: Hát az hagyján, de hallani is lehet.
8: Így van. Na, szóval én otthon általában ezt tanítom, népi kézművességet, úgyhogy nekem ez megy tovább, mennek az előadásaim, különböző művelődési házakba, klubokba, gyerekeknek, középiskolákba tanítok vallástörténetet, úgyhogy nem szoktam unatkozni.
9: Hát figyelj ide! És ez mindezt abból a hihetetlen fiatalos energiával, ami neked van. Pani, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy mármint, hogy rettentő szomorúak leszünk, amikor hazamész.
8: De
9: figyelj ide, ugyanakkor otthon is kell az a valaki, aki a következő generációt ilyen szenzációs sztorikkal, és ezek nem kitalált dolgok, ezek valós történetek, amik neked vannak, és ezt egy ilyen, hogy mondjam, a modern diavetítő, tehát PowerPoint presentation szempontjából magyarázod, de tegnap egyébként, ha észrevetted, két és fél órát beszéltél.
8: Igen. Igen, de közben hála Istennek kérdeztek is, és ez azért jó, ez a közvetlenség, mert látom, hogy odafigyelnek, és ha közben találnak olyant, amit egy kicsit mélyebben szeretnének tudni, akkor arra is szakítunk időt, és akkor tovább megy így ez a fajta érdeklődés, és ha még utána hozzáolvasnak otthon, mint ahogy mondták, hogy na most fogom elolvasni Gandhi életét.
9: Ezt egyébként tegnap éppen mondta valaki.
8: Éppen tegnap mondták, holott ez csak egy epizód volt, de ha utána néz a régi...
9: Nagyon érdekes, egyébként hagyj szóljak ide, de nagyon érdekes, hogy a hölgy akkor szólalt meg, amikor bemutattad Gandhinak a szemüvegét.
8: Igen. Igen, az ikonikus darab volt.
9: Egyébként az egy tényleg egy ikonikus darab, igen.
8: És hát mondjuk élőben látni az legalább olyan jó, de nekem óriási élmény volt, szóval India maga, de hát a többi országból ez úgy egy kicsit kiemelkedik, mert annyi félét tudtam most hozni.
9: Hány előadást tartottál itt Ausztráliába?
8: Most ez volt a 13. előadás, amit tartottam, mióta itt vagyok, február óta. A Caritas Egyesületnél, rendezvényeinél is.
9: Ott voltunk és, tegnap egyébként.
8: Igen. És a Szent Erzsébet otthonba fotelutazás címen mennek az előadások. Mert hogy ülnek a fotelba, és vetítünk, és közben persze szétszedve egy kicsit, tehát nem két és fél órába beszélünk, de nagyon sok ilyen kis beszélgetésünk volt, és utazásunk, bár vetítenek nekik, de közel nem az a hatás, mint amikor mesélek, és megmutatom a képeket.
9: Az egyébként azoknak a hallgatóknak, akik nincsenek tisztában, hogy a Szent Erzsébet otthon mi, az egy idősek otthona, ahol a legtöbb ilyen magyar, és oda te be vagy osztva a KCP program keretében.
8: Igen, ez az egyik fogadó
9: szervezetet. És szerintem soha nem volt ilyen jó KCP-sük, mint te vagy.
8: Jaj,
9: úgyhogy
8: köszönöm.
9: Dr. Gubáni, Anna Mária, Panni, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy voltál. Tegnap fantasztikus volt az előadásod, és Isten áldja meg, és még azt hiszem, hogy minden igaz, még van egy előadás, amit még ameddig itt vagy, addig meg fogod csinálni. Úgyhogy sok-sok sikert neked, bárhova is mész a világon, és még van még bőven ország, ahol te még nem voltál. Gondolom, fönn van a bakacslisztán. Hova szeretném még eljutni?
8: Mindig Peruba készülök, és mindig keletre indulok, úgyhogy most már minden országot végig jártam Dél-Amerikában. Inkább csak Perúban nem voltam,
9: figyelj,
8: de most
9: ide.
8: Meg ott reng a föld, de hát nem baj, majd megáll, és akkor megyünk.
9: Azt te szerintem túlélném mindent. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, Isten áldjon sok-sok sikert.
8: Nagyon köszönöm.
9: Kedves hallgatom a Tultipalár FM 88,5-ös hullámos, hát hallgatod Rádió Mozaik Sydney, és akkor talán keresünk egy kis pénzt, mert annélkül az egész nem ér sehová. Ezt egyébként már megtanultuk, hogy bizony-bizony azokat a sponsorshipeket be kell játszani, amik vannak. Úgyhogy, hát akkor üssünk bele. Ez az.
10: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
3: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
11: Can you tell me what koalas are?
12: Koalas are cute and cuddly. Koalas are very, they're a bit lazy.
13: They're generally a bit
14: brown.
13: Fat. Chubby.
14: They're brown.
12: They're very cute and cuddly.
14: They're quite cute. Americans think they're bears, but they're not.
11: Here's another thing koalas are. Koalas are in trouble. And you can help by going to SaveTheKoala.com and donating. Remember, no tree, no me.
15: Yes 2RRR is the jazziest joint in town. We present 8 hours per week of the coolest jazz, from trad to mainstream, bebop to big band, and vintage to modern. Join broadcasters Hartley Anderson, Charlotte V, Jim Catlin, Rob Scott, and Tom Parker. Monday to Friday, midday to 2 p.m., right here on 2RRR, your local sound to the world. For more details, head to the 2RRR website, 2RRR.org.au.
16: Hogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
4: Kedves hallgatóink, a továbbiakban egy nagyon érdekes beszélgetést hallanak a Hazajárók című program egyik vezetőjétől, Moisz Zoltánnal beszélgetett Guszti. A Hazajáró egy rendkívül népszerű program volt, és sajnos megvonták tőlük a támogatást, de az megmaradt
9: az első,
4: 11...
9: Az első intézkedés az volt, igen, hogy megvonták tőlük, hogy döbbenetes.
4: Igen.
9: Mindegy, ez a mai napig is...
4: Két évvel ezelőtt, mikor Magyarországon jártunk, akkor meglátogattuk őket a stúdió, illetve hát ahol van a hadiszállásuk, és egy nagyon jó beszélgetést folytattunk velük, megismertük őket, és most Guszti megkereste Zoltánt, és akkor halljuk ezt a beszélgetést.
17: Zoltán, szeretete köszöntelek téged, és te a Hazajárók egyik igazgatója vagy, egyik felfedezője, egyik kitalálója, és hát tulajdonképpen szomorú hírrel tapasztaltuk, hogy a Hazajárókat megszüntette a MTVA, az állami televízió, és tulajdonképpen mi volt az ok? Van valami azóta fejlődés, hogy mitől mondták fel a szerződést?
18: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek, és minden hallgatót örömmel köszöntök. Igen, valójában az történt, hogy ugye itt áprilisban választások voltak Magyarországon, és az új kormány kinevezett ideiglenesen a közmédia élére új vezetőket. És hát ők úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg a Hazajárók műsor szerződését, ami egyébként ugye 15 éve fut a közmédián, és idén fejeztük volna be évvégén, tehát már csak 11 rész lett volna hátra abból, hogy igazából minden elszkított magyar területre eljussunk, de végülis ezt nem hosszabbították meg, és hát semmilyen indokot nem mondtak, tehát indoklás nélkül szüntették meg a szerződésünket.
17: Egyszerűen csak szerződést bontottak, és ennyi. Ugyanakkor, ahogy elnézem a Facebookon nektek, hát a legutolsó szám, amit én ki tudtam bányászni, az 135 ezer ember követ benneteket. Talán még fontosabb, hogy ti, mivel hogy megszűnt a szerződésetek, utolsó 11 adást nem tudtátok volna befejezni, hogyha a közönség, tehát az, aki benneteket támogat, össze nem dob 22 millió forintot, és azt 9 nap alatt megcsináltátok. Hát elsősorban gratulálok. Második az, hogy milyen érzés egy ekkora támogatással most folytatni a programot?
18: Hát óriási érzés, nagyon hálásak vagyunk. Igazából azt hozzáteszem, hogy mi már ugye láttuk, hogy idén évvégén véget fog érni a hazajáró, tehát mi elhatároztuk így a stábba, hogy akármi is lesz a szerződésünkkel, mert sejtettük egyébként a választások után, én biztos voltam benne, hogy az új kormány ezt a fajta szellemiséget, amit a hazajáró képvisel, azt nem szeretné, hogy csak folytatódjon. De mi akkor is már úgy döntöttünk, hogy mi ezt becsületből, saját magunk önerőből úgyis le fogjuk forgatni. De amikor ugye híre ment annak, hogy megszűnt a műsor, egyébként azt elmondom, hogy Magyarországon ez egy hihetetlen magas szám, nem csak a 135 ezer követő, hanem az, hogy 4 millió 800 ezer fölött jár már az a poszt, amikor mi ezt bejelentettük a megszüntetést. Tehát valójában szinte minden másik magyar ember itt Magyarországon látta ezt a posztot, és egészen megdöbbentő volt, vagy inkább ilyen szívmerengető, hogy mekkora szeretetet kaptunk a nézőinktől, hogy micsoda egy óriási összefogás született, és tényleg az egész Kárpát-medencében, tehát minden elszakadt részen élő magyar, de nem csak itt, hanem tényleg Torontótól Kaliforniáig, és hát most ugye Sydney-ig, tehát hogy tényleg az egész világ magyarsága úgy érzem, hogy összefogott, és nekünk ez egy óriási visszajelzés volt, hogy tényleg 15 év munkája után mennyire megbecsülik ezt a műsort a nézőink, hiszen azt is el szoktam mondani, hogy mi ugye alkotók, mi soha nem a szakmának, vagy a politikának, vagy nem tudom kinek készítjük a műsorainkat, ugye többféle műsort is készítettünk, hanem nekünk mindig a legfontosabb az emberek, a nézőink. Hogy nyilván egy tévéműsor készítő az elsősorban a nézőinek készíti a műsor. És hát ez most egy óriási visszajelzés volt, és tényleg elképesztő, hogy valójában ezt a nézők kényszerítették úgymond, hogy mi indítsunk egy gyűjtést, mert rengetegen jelentkeztek, hogy szeretnék támogatni a folytatást. Például egy székelyföldi faluba a polgármester ilyen falugyűlést hívott össze, és ott a falu úgy határozott, hogy egy részt kifizetnek. Akkor most legutóbb például Kassa, Felvidéken a Kassa vármegye önkormányzatától kerestek meg, hogy az ottani magyar képviselőt is szeretnének egy részt megfinanszírozni, de rengeteg civil szervezet és hát töménytelen mennyiségű magánszemély állt mögénk, úgyhogy megkérdettük ezt a közösségi összefogásos gyűjtést, és tényleg 9 nap kellett ahhoz, ez egészen elementáris volt, és megdöbbentő számunkra, már pozitív értelemben, hogy milyen gyorsan összejött. Úgyhogy én azt érzem, hogy a magyar emberekben ez a hazajáró valahol egy ilyen jelképé vált itt a 21. században, egy ilyen reménykeltő jelképé, hogy a politikán felülemelkedve mi magyarok azért képesek vagyunk olyan értékekkel összefogni, amit mi a műsorban képviseltünk.
17: Na most ez csak azért érdekes, mert ahogy én hallom, és most nem akarom, hogy mondjál, hogy yes vagy nem, hanem talán inkább az, hogy amit én hallok, hogy Magyarországon lincs hangulat van. Na most ez a lincs hangulat, ez 9 nap alatt összehoztott nektek 22 millió forintot, és egy ekkora összefogást. Tulajdonképpen ez most akkor annyit jelent, hogy az emberek legnagyobb többsége imádja azt, amit csináltok, mert végsősorban turisztikai honismereti és egy magazin műsort csináltok, ami minden, mint ahogy mondtad, mindenet fölött van. Na most ez a mindenet fölött van, ez valóban bebizonyította az, hogy igen, 9 nap alatt összejött a dolog. Hogyan tovább? Mi az elképzelésetek? Mit szeretnétek még csinálni? Mert ekkora közösségtámogatást nem lehet csak úgy, vagy nem odafigyelni rá.
18: Igen, ezt is érezzük. Hát ugye azon túl, hogy most ezt a 11 műsort meg elkészítjük. Ugye már korábban is egyébként a nézőink visszajelzése alapján nekünk már volt egy egyesületünk, tehát van egy működő egyesületünk, ami már a 10. évfordulóját ünnepeltük tavaly. Ez a hazajáró honismeret és turista egylet. Tehát ez az a működő élő közösség, ami a műsor körül kialakult, és hát ugye ennek az a lényege, hogy mi közösen járjuk a Kárpát-medencét. Tehát a határon túli területeknek, az elszakított részeknek a természeti értékeit, tehát a varázslatos hegyeinket, ugye a Kárpátokat. Felkeresik az ottani kultúrtörténeti emlékeinket, ugye azt az óriási történelmi örökséget, amit több mint 1000 év alatt itt felépítettünk a Kárpát-medencében. És hát ugye a harmadik pillére a műsornak pedig az, hogy az ott élő magyar közösségeket bemutatjuk, hogy hogyan küzdenek a megmaradásért. Ugye ilyen szempontból érdekes, hogy rengeteg több magyar területre, tehát Erdélybe, Székelyföldre jutottunk, rengeteg szórványvidékre is, de ami nekünk még így érdekes, hogy ugye diaszpóra területekre is eljutottunk, így találkoztunk tulajdonképpen veled is. Tehát, hogy nekünk az egész világ magyarságát próbáljuk így összehozni. Tehát ez egy ilyen alulra jövő kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy mindenféle ilyen politikai csatározásokkal, meg mindenféle anyagi érdekekkel felülemelkedve, tényleg egy ilyen szívvel és lélekkel működtetett egyesületről van szó, és óriási eredményeket értünk el már eddig is, hiszen nekünk azok voltak a legnagyobb élmények, hogy egy délvidéki magyart összehoztunk egy felvidékivel, vagy egy erdélyit egy kárpátaljóval, és közösen túráztunk, közös rendezvényeink voltak, közösen jártuk be egymás vidékeit, és ami még nagyobb dolog volt, hogy Csíksomjóra például tényleg diaszporából is volt, aki csak miattunk, csak a hazajáró miatt hazajött, és együtt zarándokoltunk el a pünköskor a csíksomi búcsúra. Ezek mind olyan megerősítések, hogyha ez a műsor idén évvégén véget ér, ugye, hogy ezt a 11 részt még leforgatjuk, tényleg a közösségünk támogatásával, akkor utána ez egy óriási felelősség, hogy ezt a sok embert, aki most mögöttünk áll, ezt ne engedjük el, hanem még erősebb kötelékeket szőjünk egymás között. És hát továbbra is itt az egyesület keretében, mert akár még ugye hát mai világban most már nem feltétlenül kell egyébként tévébe műsorokat gyártani, hiszen az online világban rengeteg lehetőség van, hogy olyan médiatartalmakat állítsunk elő, mint az online térben tudunk szórni. Úgyhogy erre is vannak még terveink, hogy tovább vigyük a hazajárat valamilyen más formátumban, nem hagyományos formátumban, de ez mind azon múlik, hogy a közönség mit szeretne, tehát mi egy kicsit így rájuk hagyatkozunk. De most tényleg azt látjuk, hogy egy ilyen valódi nemzeti összefogás született, ami nem ilyen politikai szólamként jelent meg, hanem a való életben. Tehát tényleg az emberek, az egyszerű, úgymond egyszerű emberek, tehát a magyar emberek fognak össze, teljesen alulról jövő kezdeményezésként. Tehát ezt nekünk nyilván tovább kell vinnünk.
19: Bevallom őszintén, hogy legutoljára, amikor veletek csináltam interjút, ugyanezt éreztem, hogy valami olyan mélységes elhivatottság van bennetek a hazával szemben, és ezt otthon Magyarországon élitek meg. Ugyanakkor terveztek jönni a diaszporába is, kicsit távolabbra, így például Sydneybe is bejönni még egyszer?
18: Hát nagy örömmel megyünk egyébként azért mindig a diaszporába is, és hát általában azt az üzenetet viszük, hogy a kapcsolatok ne szakadjanak meg, tehát hogyha valaki távolra szakadt, akkor is minél erősebb legyen a kötelék, úgyhogy óriási élményeink vannak ugye veletek is, tehát nagyon-nagyon jó kis kalandjaink voltak már, úgyhogy nyilván örömmel megyünk vinni azt az üzenetet, hogy a magyarság él, a magyarság több mint 1000 éve él, még mindig mi vagyunk a Kárpát-medencében a legtöbben, tehát hogy mindig a magyarság a vezető népe, úgymond a Kárpát-medencének, hiába volt Trianon, még mindig mi vagyunk a legtöbben, és azt az üzenetet is vinném tényleg, hogy akárhova is adott minket az élet, azért az anyanyelvünket, a kultúránkat, azt soha ne felejtsük el, hiszen azért mi büszkék lehetünk arra, főleg akár a tengeren túl, ahol még ugye akkor tulajdonképpen, amikor mi már áramot alapítottunk, akkor ezeket a vidékeken még hát semmiféle ilyen állam kezdeményezések nem voltak, tehát hogy ezt azért jóval mindenki tudja, hogy ez egy óriási büszkeség. Tehát bárhol is élünk a világban, de mindenkinek azt tudom, hogy legyen büszke arra, hogy honnan származik, milyen kultúrája van, hiszen ez egy nagyon pozitív érték. Ez nem, hogy szégyenni való nincs benne, de tényleg mi egyedülállóak vagyunk a világon nagyon sok szempontból, vagy legalábbis inkább úgy mondanám, hogy nem lenéző a más népeket, hogy egyik más népnél sem vagyunk alávalóak.
19: Maradjunk abba, hogy mi ezt ugyanúgy érezzük, mi pontosan tudjuk, hogy te mire gondoltál, és ti mire gondoltatok, és őszintén kívánok egy 11 olyan műsort, ami befejezték, és akkor a folytatás az tényleg legyen legalább annyira sikeres, mint amennyire sikeres volt az a 400, mind a 429 adásotok, és nagyon remélem, hogy a hazajárókat még hosszú-hosszú éveken keresztül fogjuk látni. Valószínűleg, hogy a social médiában, és úgyhogy Mojsz Zoltán, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és sok-sok sikert!
18: Nagyon köszönjük, hogy jelentkeztél, és hát örömmel üdvözlünk mindenkit oda át.
5: Kedves hallgatóim, a True Triple RFM 88,5-es hullámozhat, hallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Glécióból és Punchbowlból, a Padonatúj Punchbowl Magyar Házból, amit felújítottak, és szenzációsan néz ki, és hazajáróktól Mojsz Zoltánnal beszélgettem, és milyen fantasztikus dolog is azt tulajdonképpen, hogy ez a 9 nap alatt 22 millió forintot össze tudtak hozni. Azért ez egy óriási dolog, akárhogy is nézi az ember, mert valljuk be őszintén, hogy ez a lényeg, a közösség összefogása, a közösségnek a odaadása, és hát végsősorban ebből is csak azt látszik, hogy a magyar televízió, a királyi televízió, hát nem, nincs a, hogy mondjam, én szerintem nincs a dolgoknak a magaslatán, és politikai tisztogatás történik ott, ahelyett, hogy az embereknek az érzéseit és a magyar kultúrát támogatták volna. Szóval, folytatta tovább a műsorunkat, útravalónak Péter Fikund református lelkész szavait vigyük magunkkal innen Punchbowlból.
20: Krisztusban testvéri szeretettel köszöntök mindenkit augusztus vasárnapján. Mai útravalóban szeretnék kitérni arra, hogy mit is jelent az, hogy nekünk van alapunk, elsősorban mind hívő Krisztusban élő emberek van krisztusi gyökerünk, és szeretném egyben felhívni a figyelmét mindenkinek arra, valljuk meg hittel nemzetiségünket, nyelvünket és kereszténységünket természetesen. Ez előjáró után hadd olvassak fel néhány verset a János szerint való evangélium 15. részéből. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A János szerint való evangéliumban több úgynevezett én mondást is olvasunk. Jézus maga többször mondta, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az ajtó, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagy éppen az én vagyok a világ világossága. Ki ne találkozott volna egyik legnagyobb jézusi tanítással, amikor azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Sokszor vigasztalottunk, vagy éppen vigasztaltunk másokat is az örök élet valóságával, hogy Jézus nem csak azt mondta, hogy tudom, hogy van feltámadás, hanem azt mondta, én vagyok a feltámadás. Azt gondoljuk sokszor, hogy egy ilyen nagy mondással elérünk a kereszténységnek, a krisztusi tanítás csúcsához. Pedig így is mondhatnánk, nem, van tovább. Jézus Krisztus maga mondta, én vagyok a szőlőtő. Valóban ez magasabbra vezet. A szőlőtő valami olyasmi, ami egy nemes gyökér. Régiek azt mondták, Deus est semper major, Isten mindig nagyobb, és tudjuk, nagyobb az Isten a mi szívünknél is. János pontosan tudta, és erre is figyelmeztette a hallgatóságot. Krisztus a titok, ahogy magáról újabb hasonlatot mond, és azt akarja mondani, hogy ő annál is több, mint a feltámadott, mert az, hogy én vagyok a szőlőtő, azt jelenti, én, az égi Krisztus, titkokat osztok meg veletek. Valami új kezdődik el, a vad helyett, az ember saját maga vadsága után, megjelenik egy új ültetés, valami szelidet hoz Isten, valamit beolt ebbe a világba, valamit, ami nem ebből való. A szőlő tulajdonképpen mindig is ezt fejezte ki. Jézus örvendetes üzenetet ad, és azt mondja, van szőlőtő, lehet rajta vessző, és akkor lesz gyümölcs. Valami új közösség kezdődik Isten és az ember között, valami olyasmi, ami eddig nem volt. És mindezt a lélek segítségével. Azt mondták a régiek, a lélek Krisztusnak és minden jó téteményének részesévé tesz. Közel 170-szer hangzik el az új szövetségben, Krisztusban. Jézus Krisztusban legyetek bennem, sőt, lehettek bennem. Az egész megváltás, a befejezett isteni mű eredménye így jut kifejezésre, szőlő és vessző, tőke és gyümölcs képében. Kedves magyar honfitársaim, kedves Krisztusban hívő embertársaim, az előttünk álló időben nagyon fontos, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy meggyökerezzünk abban az életben, amelyet általa is benne adott az Atya. Nagyon fontos ezt az örök életre biztosan megragadni és megélni. De fontos az elkövetkezendő időre, hónapokra, évekre az, hogy itt Ausztráliában

0: Isten és ember közötti kapcsolatot időlegesnek érezzük. Szent lelket Isten viszont Krisztus által nem egy időre, hanem állandó összeköttetésre adja, mert hiszen a vesző ott van a tőkén, a tőke hordozza a vesszőt, a kettőt egymástól el nem lehet választani. Nemes tőkébe jó vesző gyümölcsöt terem. Segítsen meg bennünket a mindenható Isten, hogy Krisztusba gyökerezzünk, úgy éljük testben hátlevő részét az életünknek, és megvalljuk hitünket, nyelvünket, nemzetiségünket.
1: Kedves hallgatom, a Tóthi Palán FM 88,5-es hullámozhat hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Pancsbólból és élőben megyünk, és kivittük az élő mikrofont, és Katalinnak most, úgyhogy talán Katalinnak, akkor most te jössz.
2: Kedves hallgatóink, itt vagyunk a Magyar Házban, helyszíni közvetítésen, és itt van mellettem Bencsik Veronika, aki az Sydney Cserkész csapatoknak a Körösi Csoma Sándor ösztöndíjasa. Meséld el nekem, hogy mit is csináltok itt, és hogyan készültetek erre?
3: Szia, Ilona, köszönöm szépen az interjút, köszöntöm a kedves hallgatókat. Augusztus 20-a alkalmából itt a kicsiket és nagyokat próbáltuk megszólítani különböző kézműves foglalkozásokkal. Amint láthatjátok, amit te látod, Kati, koronakészítéstől kezdve nagyon színes színezőkig, kalandos feladványok, rejtvények, kincskeresés, arcfestés, lufi hajtogatás, augusztus 20-ai színezőkkel készültünk kicsiknek és nagyoknak, és a legkisebbekre Hegyi Csaba pedig úgy gondolt, hogy egy gyereksarok kialakításával, illetve számkockák alakításával próbáljuk őket szórakoztatni. Van egy klubszoba kialakítva, amit csocsúzásra, társas játékozásra lehet használni, úgyhogy próbáljuk őket játékos módon tanítani István királyunk Magyarország születésnapja és minden jó egyébre.
2: Ezért nincsenek a fiúk itt, ezek hátul vannak a csocsónál, ugye? A foci az jobban érdekli igen, őket.
3: Társ és csocsó.
2: Igen, nem a koronakészítés. Viselik.
3: Viszont körülnézünk, akkor egyre több emberrel láthatunk koronát, és a különlegessége, hogy van egy korona dekorációs versenyünk, ahol az a díj, hogy a végén, aki a legtöbb szavazatot kapja egy e-mailes beküldés alapján, értékes magyar ajándékcsomagot nyerhet.
2: Ó, nagyon jó, van egy kis bíztatás, ugye, hogy miért csinálják. És mesélj még nekem egy pár szót arról, hogy mióta vagy itt, és hogyan küzdködsz meg az itteni, tehát az itt léttel, az itteni gyerekek mennyire mások, mint amihez te hozzá vagy szokva.
3: Február 6-án érkeztem ki, és azt kell mondanom, hogy elég sokszínű az itteni magyar közösség, és nagyon megtisztelő az, hogy itt tevékenykedhetek. Kicsit más egyébként az otthoni anyaországi helyzethez képest, viszont azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok gyerek nagyon szépen beszéli az anyanyelvet, ezt próbáljuk picit fejleszteni online óráknak a keretein belül. Úgyhogy ott szövegértés, magyar népmeséket olvasunk együtt, felváltva, aztán szövegértés kapcsán próbáljuk az új idegen szavakat tanulni a magyar anyanyelvünk kincstárából.
2: És voltál a cserkésztáborban, lesz egy iskolatábor is szeptember végén.
3: Így van, készülünk nagy erőkkel. Szeptember 28-ától október 1-ig lesz a magyar táborunk. Oda még várjuk a jelentkezéseket, illetve lesz majd egy másik cserkésztábor, egy tematikus, az pedig október 3-tól 5-éig lesz majd. Úgyhogy oda a cserkész kicsiket és nagyokat várunk sok szeretettel.
2: Hát nagyon lehet, hogy majd mi is ellátogatunk, kilátogatunk a táborba egy kis.
3: Örülnénk nektek, gyertek, sok szeretettel várunk titeket.
2: Veronika, nagyon szépen köszönöm, és további jó tartózkodást itt Sydneyben, és élvezd a gyerekeket, a foglalkozásokat, és köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen, Kati, én is.
1: Kedves hallgatom, a Tóthi Palán FM 88,5-es hullámozhat hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glécióból, és Katalin helyszíni közvetítéssel rohangál itt a mikrofonnal.

Nagyon ügyes, jó csinál. De hát az élő programnak a csodája, kérem azt, hogy ott vagyunk, csináljuk. Egy kis zenéjünk. Zenéjünk egy picikét, mert annélkül nem élet az élet, legalábbis ezt mondta valaki egyszer.

0: Na, valljuk be őszintén, ez sem volt semmi, egy fantasztikus. Ezt valamikor, nem is tudom már mikor vettem ezeket a számokat, és eszméletlen tempóval. Ugyanakkor hagy szólaltassam meg Buhajla Líviát, aki most így, mifelénk úgy mondják, hogy dolgozó holiday, tehát working holiday-en van itt Ausztráliában. Hogy találtad, hogy jöttél ide, miért Ausztrália, miért nem Amerika, miért nem a déli sark, és így tovább. Nos, akkor te jössz én.
1: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igazából nekem Ausztrália úgy jött, hogy a párom ausztrál, úgyhogy nem volt nagy fejtörés, hogy én is ide költözöm. Eddig velem élt Európában, Magyarországon több mint 2 évet, és most itt visszavették a Sydney Unira, és akkor én is úgy döntöttem, hogy akkor kiköltözöm vele Ausztráliába, és megnézem, hogy milyen is az az ausztrál élet itt a kenguruk földjén.
0: És milyen itt az Ausztrália élet a kenguruk földjén?
1: Aj, csodás, nagyon jó. És nem bántam meg egy percig sem, hogy ide költöztem, és nem Amerikába, vagy akár a déli sarkra.
0: Hát Amerikába sem viszont alatt nem mennék, hogy oda már lassan úgy tartunk, hogy a repülőgépek sem fognak berepülni, de folytassad tovább. Tulajdonképpen mit csináltál Magyarországon, mi volt a szakmád, gondolod, át tudtad ide hozni, mit akarsz is csinálni?
1: Igen, én Magyarországon a Rákóczi Szövetségnél dolgoztam, mint diaszpóra felelős igazgató. Ugye igazából rendezvényeket szerveztünk, gyerektáborokat, egyetemistáknak ilyen hétvégi programokat. Jelen pillanatban nem dolgozom Ausztráliában, úgyhogy még nem tudtam a tudásomat ide behozni, de remélem, hogy mi hamarabb ez erre sor fog kerülni, és itt is hozzá tudok járulni a közösséghez.
0: Na most tulajdonképpen hol találkoztál a férjeddel?
1: Még nem a férjem, még csak a párom, még csak.
0: A modernkor gyermeke az már így csinálja, csak igen. Szabés is, hogy hol találkoztál az emberrel? Fogalmazunk így.
1: Magyarországon találkoztunk egy rendezvényen, az egyik rendezvényemen, én már elhagytam a céget, és igazából barátokon keresztül találkoztunk.
0: Tulajdonképpen azért egy hatalmas dolog visszusoron elhatározni azt, hogy kijönni Ausztráliába és egy idegen kultúra, mert valljuk be őszintén, az angol száz kultúra az egy érdekes kultúra. Nekem volt egy nagyon kedves barátom, aki Angliában élt, és valószínűleg ott is halt meg, és ő azt mondta, hogy Isten háromfajta dolgot teremtett, Ádámot, Évát és az angol férfiakat. Ez volt az ő véleménye. Te hogy látod? Más az angol, mint az ausztrál?
1: Igazából...
0: Ugye, nem tudod.
1: De tudom, mert diplomata gyerek vagyok, úgyhogy elég sok helyen éltem.
0: Ja, úgyhogy neked ilyen óriási háttered van. Folytasd, igen.
1: Igen, úgyhogy nekem ez az ausztrál kultúra, illetve ez az angol száz kultúra nem egy újdonság, ugyanis Londonban is igen sok időt eltöltöttem. Nyilván mások az ausztrálok az angolokhoz képest, de azt mondanám, hogy sokkal lazábbak, és egy fokkal nyitottabbak talán, mint a britek.
0: Igen, igen, igen, igen. Hol laktok, mit szeretnél itt csinálni, mi az elképzelésed?
1: Hát hosszú távon nyilván szeretnék ide letelepedni, de ugye ez az első év, ez most így arra szolgál, hogy megnézzem, hogy milyen itt az élet, hogy működik minden. Jelen pillanatban Castle Hill környékén lakunk, mm-hmm. és hát nyilván szeretnénk majd bejebb költözni a város fele így Eastern Suburbs-be. Úgyhogy reméljük, hogy ezt hamarosan meg tudjuk ejteni.
0: Nézd, megkérdezhetem, hogy hány éves vagy?
1: 28. Na. De amúgy nőtől ilyet nem illik.
0: Miért ne illene? Mi ebben a különbség? Hát, mert ha tőlem megkérdezik, hogy mennyi vagyok, akkor az mennyivel jobb? Ha már ennyire emancipált vagyok, akkor ezt is mondd el.
1: Jó.
0: Szóval, kaptunk egy koronát.
1: Egy gyönyörű koronát kaptunk.
0: Nézd, kaptunk egy koronát. Ez, wow, nem akármicsoda.
1: Veráta.
0: Így van. Szóval, mit akarok még tőled kérdezni? Mit szeretnél itt dolgozni? Mi az a munkaterület, ami neked úgy összejönne?
1: Szeretnék tovább a rendezvényszervezésbe dolgozni, vagy hogyha az nem jönne össze, akkor esetleg HR-esként funkcionálni.
0: Az micsoda?
1: HR. Human Resources. Nem tudom, hogy mi magyarul.
0: Human Resource, az várjál csak, az a személyzet is. Azok.
1: Igen, igen, igen. De igazából nekem a szakmám, úgymond, az politológia. Úgyhogy...
0: Oh.
1: Kicsit összetett.
0: Na, politológiával, na, aztán itt tettel sok reményszavra. Na, de ugyanakkor beszélni tudsz, akkor kommunikálni tudsz, és hiszed vagy nem, magyar nyelv az egy világnyelv, nagyon sok mindent meg lehet itt találni magyar nyelven is, és kapcsolatrendszer, ami nagyon fontos nekem.
1: Abszolút, abszolút.
0: Így van. Figyelj ide, Lívia, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hálás vagyok, hogy itt voltál, és hálás vagyok, hogy tudok veled beszélgetni egy ügyben, és sok-sok sikert neked az ausztrál. Meddig maradhatsz? Talán még annyit?
1: Jövő márciusig biztosan, és akkor utána reméljük, hogy a hosszabbítást is elfogadják.
0: Hát nézd, így, hogy mondjam neked, gyötörjed az embert, aztán hát, ha összejönnek.
1: Jó.
0: Istenem, nagyon-nagyon szépen köszönöm
1: neked. Köszönöm szépen, további csodás napot.
0: Isten áldjon, minden
1: jót. Köszönöm viszont.
0: Kedves hallgatom, a Tócsapalár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glécville-ből, és próbálok itt keresni egy számot, egyelőre nem találom, de meg fogom találni előbb-utóbb, és hát nézzük akkor ezt meg, mert valami zenéjük egy picit, aztán majd Katalint kiküldöm, ez az. Na, elindulsz, fogákám? Megvan már, lehet itt hallani, minden itt van.

0: Folytassuk, kezdjük el még egyszer. Kedves hallgatom a Tucsopalán FM 88,5-ös hullámosztat hallgatod. Rádió Mozaik Sydney innen Glécvéből, és a mikrofont kiadtuk Katalinnak. Kiszaladt vele, úgyhogy te jössz, Katalin. Mehetsz.
1: Kedves hallgatóink, amint említettem már, hogy itt mézes kalácsot is lehet kapni. És itt vagyok Abonyi Gabriellával, a mi kis mézes kalácsosunkkal. Gabi, mesél el nekünk, hogy hogyan keveredtél bele ebbe a mézes kalács készítésbe?
2: Apukám és a családommal mindig nagy dolog volt ez a karácsonyi készülődés, és mindig a mézes kalácssal kezdődött. Szóval amikor először ezt elkezdtem, akkor azért csináltam, mert ez az érzés, hogy a karácsony kezdődik, ez nekem nagyon szükségem volt rá, és így kezdődött ez az egész ötlet.
1: És hogyan fejlesztetted tovább, mert hát ezek szerint a családi kereteken kívül léptél, és egy kis üzleti vállalkozást tettél össze. Ez hogyan történt?
2: Úgyhogy bevittem pár adaggal a munkahelyemre, és nagyon gyorsan elfogyott. És akkor mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk pár vásárt. Múlt évben nagyon sok helyen voltunk. Ebben az évben szerintem inkább a magyar rendezvényekre fogok fókuszálni, de van weboldalunk is, ahol lehet rendelni ingyenes kiszállítással is.
1: Nagyon ügyesen van egy ilyen kis kóstoló tálad, ahol ilyen kis mini mézes kalácsot lehet megkóstolni. Mennyiben segít ez, hogy egy vevő mondjuk megvegye?
2: Biztosan segít, meg mindenki nagyon, nagyon tetszik nekik, hogy ilyen szív alakú kis mini dolgot esznek. Biztos, hogy segít. Meg szeretnék, nagyon sokan nem tudják, mi az a magyar mézes kalács, és így jó, hogy meg tudják kóstolni.
1: Igen, hogy mennyivel másabb, mint mondjuk egy gingerbread, vagy ilyesmi. Gondolkoztál azon, hogy ki is fogod díszíteni, vagy most egyelőre csak maga a mézes kalács?
2: Ezt én mellékállásnak csinálom, és így sajnos a díszítésre még nem nagyon volt idő, de hogyha van rá keret, akkor szívesen kis csoportoknak azt is csinálnék, igen.
1: Hát kívánunk további sok sikert, és látom, hogy itt már vevők vannak, úgyhogy menjél. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot.
0: Kedves hallgatom a Tucsopalán FM 88,5-ös hullámosztát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney. Katalin itt rohangál a mikrofonnál, ne gyere vissza, mert van itt egy hölgy, akit meg kellene szólítanod neked. Úgy hívják, hogy Gizi, és ő egy csodás, ő főz, ő csinálja azokat a leszenzációs dolgokat. Szenzáció dolgot, menj csak tedd oda az orra alá, a mikrofon, ne foglalkozz vele. Úgyhogy ameddig ez megtörténik, vagy legalábbis nem látom, hogy megtörténne, de minden esetre meglátom, hogy Katalin hogy jön össze. Lényeg ebből csak az, hogy ez az, amikor az ember élőben megy programba, de addig is hallgassunk egy kis zenét, mert van itt azért csoda nekünk. Igen, van egy haverom, aki azt mondta, hogy ez AI generated akármi, de nagyon

0: Hazai Sydney innen, Punchbowlból, és Katalin megint megfogott valakit, akivel beszélgetni fog, de éppen elszaladt, nem baj, majd utána fog menni. Katalin, akkor most te jössz az interjú alaloddal, jó?
1: Kedves hallgatóink, szeretném bemutatni mindenkinek Hegyi Csabát, a Nyuszadeszi Magyar Szövetség elnökét, és a Magyar Ház egyik igazgatóját. Mesélj nekünk erről az eseményről.
2: Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm a felkérésre, hogy beszéljünk néhány szót. Ez esemény az augusztus 20-ai nőség, ugye most 16-án tartjuk a Magyar Házban. Kettő nagy dolog is történt. Az egyik az, hogy felújítottuk a Magyar Házat, ez a magyar ház kalapomat, hogyha magamra teszem, akkor ez nagyon fontos az itteni közösségnek, mert szerettük volna megcélozni a 25 és 55 évi közti korosztályt, így építettünk gyereksarkot, és szerettük volna bevonzani az embereket, és hát hál' Istennek teljesen teltházas rendezvényünk van, itt teljesen sold out volt az utolsó napon. Sok ember sajnos már el kellett küldenünk, mert egyszerűen nem tudtuk őket beengedni a házba, és ez azért fontos a New South Wales szövetség részéről, mert szeretnénk ezt tovább folytatni, és szeretnénk minél több rendezvényt a Magyar Házban, a DMS-ben és esetleg a Social Clubban is a jövőben. Szeretjük volna az épületet használhatóvá tenni a következő egy-két évre, amikor meglátjuk, hogy mi lesz a Magyar Ház jövője. Felépítjük, fejlesztjük, elköltözünk, de szeretnénk egy olyan helyet, ami mindenféle célra, vagy a legtöbb célra alkalmas a magyar iskolának, alkalmas a magyar cserkészetnek, és alkalmas egy wider community-nek. Ez most teljesen világos nekünk, hogy ez a 150 fős kapacitás ez nem elég, hogyha igazán sok munkát teszünk benne, akkor itt akár 203, 400 vagy akár 500 fő is eljön egy rendezvényre. Amit majd lehetséges, hogy látni is fogunk, szeptember 13-án lesz a Magyar Fesztivál, amin a New South Wales szövetség is ott lesz, hogyha szeretnének velem beszélni néhány szót a Magyar Házról vagy a szövetségről, akkor jöjjenek oda hozzám és beszélgessünk egy pár szót róla.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok, ehhez tudom, hogy most rengeteg munkád van. Köszönjük szépen ezt a pár percet.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hallgatom, a 2RRFM 88,5-es hullámhosszát hallgatott, Rádió Mozaik Sydney, és Katalin, hát azért vagy be őszintén, hogy eszméletlen mennyiségű ember van itten, és mind ahogy a Csapa mondta, hogy el kellett az embereket küldeni, azért ez is nagyon régen volt már, nem volt ilyen az utóbbi időben, valljuk be őszintén.
1: Igen, hát ez egy csodálatos dolog látni ezt a rengeteg embert, és főleg ezt a rengeteg gyereket. Tehát nagyon ügyesen megcélozták a fiatal generációt, és igazából itt az embereknek az egynegyedéről azt se tudom, hogy kicsoda. Vagy nem, a háromnegyedéről nem tudom, hogy kicsoda. A többit azt úgy ismerem nagyjából, de hát ugye a saját korosztályomat inkább. Úgyhogy nagyon jó látni, a gyerekek rendkívül jól érzik magukat, és ahelyett, hogy egy zavaró tényező lenne az, hogy vannak gyerekek, ez inkább ők el vannak foglalva a maguk kis dolgával, le vannak foglalva, és ezért az idősek is nyugodtan tudnak, tehát élvezik magát az egész atmoszférát. A termet is úgy csinálták meg, hogy az egyik oldalán vannak a gyerekek, a másik oldalán az idősebb generáció, és közte a szülők, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült ez. Az ebéd alatt nem sokára lesz ebéd, és az ebéd alatt pedig egy kis zene, azt hiszem, hogy hallják a kedves hallgatóink is, hogy megy egy énekesnő van itt, és backup-pal, úgyhogy...
0: Hát jó zajos maradjunk, de hát mi ezt akartuk, ezt
1: igen, hát
0: ez az a fajta...
1: Élő, ez egy élő,
0: így
1: élő
0: van,
1: dolog.
0: Így van, pontosan.
1: Még itt próbálnak egy pár asztalt felállítani, mert annyian vagyunk, hogy... Úgyhogy... Hát és utána, az ebéd után lesz majd az emlékműsor. Itt mellettünk pedig megtalálható Csapó Endre kiállítás. Csapó Endre az Szidi magyarságnak, de a diaszpora magyarságának egy rendkívül meghatározó alakja volt. Ő írta a vezércikkeket a Magyar Élet heti lapban, és egészen a haláláig csinálta. És itt van az öröksége, három ilyen üveg kabinetben elhelyezve. Bandi bácsit mindenki ismerte a diaszporában, vezércikkei rendkívül előrelátóak voltak, nagyon sok mindenről írt, amit megjósolta azt, hogy hogyan fog alakulni politikai helyzet.
0: Katalin, hallgass ide, nekünk el kell menni, mert hogy mondjam neked, keresik el egy kis pénzt, úgyhogy...
1: Hát akkor menjünk és keresünk.
0: Így van, pontosan.
3: Extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant, or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music three nights a week.
4: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
5: The Reading Writing Hotline is there to help adults who have difficulties with reading, writing or spelling. Their number is 1300 655 06.
6: 1300 655 06.
5: Go on, take the plunge.
7: 2RRR's breakfast programs are the best way to start your day. Keep up to date with what's happening in our local area with news, points of view, traffic and weather. Plus, loads of great music to get you going. Catch Hendo on Monday, Natalie on Tuesday, Lacey on Wednesday, Chook on Thursday and AJ on Friday. 7am to 9am right here on your local sound, 88.5 FM, to the world via 2RRR.org.au.
0: Kedves hallgatom a 2RRR FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, és akkor még talán ez is hagy menjen le.
8: Felhívás a közösséghez. Bendigo North Light Community Bank közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 000 dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo North Light Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo North Light Community Banknál a 98-78-55-59-es telefonszámon. Bendigo North Light Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.
1: Kedves hallgatóink, most éppen a tavaszi szél megy a színpadon, és megszólítanám Erika Pellit, aki a, most pontosan már nem emlékszem, hogy mi a te feladatod, vagy mi a szerepet?
9: A magyar iskolában voltam titkár 7 éve, most adtam át a Norinak 7 év után, de nagy örömmel segítettem a magyar iskolának 7 évig ez a pozícióba.
1: És nem csak a magyar iskolának, de te bennfentes vagy az ilyen adminisztratív ügyekben, meg
9: Ilyen állami ügyekben szoktam segíteni, so a New South Wales-i Department of Education-vel foglalkoztam, és voltak külön New South Wales meg Ausztrália állami grantok, hogy lehet jelentkezni pénzre, ami támogatja az iskolát, so ilyen fajta dolgokat szoktam intézni az iskolának.
1: Manapság az ilyen ember nagyon értékes, mert hiszen a legtöbb közösségi szervezet abból él, hogy támogatásokból. Milyen lehetőségeket ad az ausztrál állam, hogy a magyar iskola mondjuk létezzen?
9: Az ausztrál állam adtak ilyen multicultural granteket, és nagyon támogatták az utolsó pár évben a Community Language School programokat, és ebbe sikerült nekünk is kapni pénzt, amit tudunk különböző programokat csinálni a gyerekeknek, például a tavaszi tábor, ami a Blue Mountains-ba tartjuk, azt is kaptunk támogatást a New South Wales-i államtól, hogy ezt meg tudjuk tartani, és hogy olcsóbb legyen a családoknak, hogy tudnak részt venni benne.
1: Köszönöm szépen, és akkor további jó szórakozást ma, és akkor most menjünk, keressük meg ennek az eseménynek a legidősebb résztvevőjét, legalábbis tudásom szerint. Úgyhogy szeretném bemutatni mindenkinek Bárány Mártát, aki a magyar közösségnek egy mindig is egy oszlopos tagja volt. Márta, szeretettel köszöntelek itt a Szent István ünnepségen. Mit szólsz a felújított magyar házhoz?
6: Igen, hát még nem nagyon tudtam körbenézni, de föltétlenül nagyon szép. Nagyon szép.
1: És az idei év számodra nagyon jó volt, hiszen megkaptad a legjobb fordító díjat.
6: Fordító. Ja. Nekem a tolmács, szóval a fordítás is természetesen, de mondjuk a tolmács rész az, amely engem inkább éltet, mert ott emberekkel foglalkozom.
1: Igen, és hát tulajdonképpen már nyugdíjba mentél, már egy jó pár évvel ezelőtt, de továbbra csinálod a magyar közösségnek ezt a munkát. Miért?
6: Bocsánat, nagyon nehéz hallani ettől a zenét. Szerettem a kérdést.
1: Ja. A magyar közösségnek miért csinálod?
6: De magyar vagyok. Egészen, nem tudom, épp a napokban jutott eszembe, hogy én 12 éves koromban hagytam el Magyarországot. És valahogy mégis nekem az a hazám. Én ha hazamegyek, ott teljesen, ott Ausztráliát is ismerem. Itt is jól érzem magam, de otthon extra jól érzem magamat. Szóval valahogy otthon úgy érzem, hogy oda tartozom. Ausztráliában lakom, nagyon jó, de Magyarországhoz tartozom.
1: Ez az itthon, az meg az otthon. Mártám, további jó szórakozást kívánok!
6: Köszönöm szépen!
1: Nos, a Mártáról el kell mondani, hogy 94 éves, és itt van az ünnepségen, úgyhogy fel tudott jönni a lépcsőn, és hát az egész egy nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon jó. Keresek most valakit, akivel még tudnék beszélgetni.
10: Katalin, rendben van ez így, köszönjük szépen, és talán akkor inkább keresünk egy kis pénzt, mert még itt valamit el kell csinálnunk, úgyhogy menjen le ez.
11: There's so much happening at station sponsor North Ryde RSL. With free live entertainment in the Heritage Lounge and Marble Bar, Friday to Sunday, and low-priced ticketed featured acts in the club's auditorium each Saturday night. There are loads of free games and giveaways galore for members each week, together with the monthly mega draws. And with many quality dining choices, including the Riverviews Bar and Dining, Marble Bar and Cafe, Green Bar, Downstairs Bar, and the House of Tong. Where? The North Ryde RSL, where community is...
12: I'm doing it.
13: I'm gonna do it too.
14: Do what?
13: The Gutsy Challenge.
12: We're helping to raise money for people with gastrointestinal cancer just by eating fruit and veggies.
15: Just visit gutsychallenge.com.
13: The Gutsy Challenge.
16: It's the best thing you'll do all year.
4: 2RRR has some great mid-morning nostalgia throughout the week, featuring songs from the first half of the 20th century. You've got Streamer with Down Memory Lane. Tuesdays, you'll hear our unforgettable oldies jukebox. Wednesdays, Brian Crabb presents There Goes That Song Again. And Thursdays, you've got the hit parade of yesterday with Dave Rents. That's 10 a.m. to midday, Monday to Thursday, right here on your local sound, 88.5 FM. To the world via 2RRR.org.au.
17: Hogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, lakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a TRRR FM magyar programját.
1: Kedves hallgatóink, ezen az ünnepségen részt vett egy csomó magyar vezető is, és itt vagyok most Mudricki Zsuzsával, aki a Szent Erzsébet idősek otthonának az igazgatója. Láttam, hogy jöttek az otthonból is ide az ünnepségre, mindig megpróbáljátok ezt elintézni. Beszélj egy kicsit az Erzsébet otthonról.
9: Igen, nagyon köszönöm. Igen, eljöttünk a Szent Erzsébet otthonból képviselni az otthont, és most sok változások vannak az otthonban. Most vettünk fel egy pár új dolgozókat, hogy segítsenek nekünk javítani a dolgokat, és a karbantartást is. Már egy picit idősödik az épület, szóval újítunk a épületeken is, és a szabályoknak a betartásához kellett új dolgozókat felvenni. Azon kívül csinálni fogunk most a 22. augusztusban egy kukoricababa készítő workshopot. Itt van velünk a Panni, aki Magyarországról jött, és szívesen várunk bárkit, aki szeretne jönni. 10 órától lesz 2 óraig, és egy másik is lesz a szeptember 5-én mézes kalás díszítés, és ékszerkészítés lesz, az is 10 órától 2 óraig lesz szeptemberben. A templomba lesz, a templomi terem mellett szobába lesz, szóval mindenkit szívesen várunk erre.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát további jó munkát az idősek otthonában, ott mindig van.
9: Igen, köszönöm szépen, igen, nagyon örülünk, hogy ott tudunk lenni, és segítünk az idős magyaroknak.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatom, a TRRR FM 88,5-es hullámozat hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glacefieldből, és nekem van egy szenzációs hallgatóm, aki erre a számra fölgyűjt is táncol. Ha-ha! Most figyeljetek!

0: Kedves hallgatóim, a Dulcsi Polár FM 88,5 hullámosztát hallgatott. Rádió Mozaik Sydney innen Glécsfélből.
1: De mindig eltéved.
0: Igen, automatán vagyok. Ez egy olyan valami. Ugyanakkor a Pasboli Magyar Ház felújított részében vagyunk, a gyerekkóterba. Hát hova is tehetek
1: volna? Hát az óvodások vannak mellettünk. Hát itt pont oda valók vagyunk.
0: Valami.
1: Na, de minden viccet félretéve, lassan-lassan jön az ebéd, úgyhogy búcsút mondunk kedves hallgatóinknak, kívánok további kellemes napot, és viszont hallásra jövő héten.
0: Hát ez az egyik, de a másik az talán, hogy nagyon fontos megérteni, hogy ha te egy magyar közösséget szeretnél építeni, akkor neked oda kell tenni a válladat, részt kell venni, ott kell lenni, meg kell csinálni a munkát.
1: És meg kell etetni őket.
0: Ez az egyik, és a másik, ezt senki nem fogja megcsinálni. Ma is hány volontír van, tehát van önkéntes van.
1: Aki 15 ember önkénteskedik ma.
0: Azért ez fantasztikus.
1: Bizony.
0: Valljuk be őszintén, és ezeket az embereket, legnagyobb részét, azt se tudtuk, hogy létezik. Hát, mert egyszerűen nem jelentek meg.
1: Igen.
0: Ez az a korosztály, aki hál' Istennek föltette a kezét. Hát nézd meg, a mostani magyar háznak a vezetősége, a mi gyermekeinknek a kora.
1: Igen.
0: Szóval úgyhogy ez egy olyan dolog, ami minden körülményekölt érdemes, és igen, a Kati éppen mutatja, hogy hány óránk van, de már
1: óránk egy sincs. Csak telefonunk van.
0: Egyébként itt szeretném megköszönni Keithnek, aki benn van az panelnál, és...
1: Thank you so much, Keith, for all your hard work and help. Without you, it wouldn't be possible.
0: Wouldn't be available. We just couldn't be on air. So Keith is the one who is tuned in and tuned out. So it's just cut me in,
1: He's
0: cut me out.
1: He's the super tech.
0: Okay, thank you. I just got it in my ear, the 2 minutes we were. So, nagyjából ennyi volt, és nagyon remélem, hogy akik itt vannak, nagyon jól érzik magukat, rengetegen vagyunk, tele van a...
1: És alig várom, hogy ehessem az ebédet.
0: Hát figyelj, de már meglőtték a szarvast, úgyhogy hajrá!
1: Igen, szóval Gizike, a szakácsnő, elmesélte, hogy elment, és meglőtte a szarvast, és annyi szarvas pörkölt van, amennyi abból a szarvasból kijött. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki. Én maradok a gomba pörköltnél.
0: Igen. Szóval maradjunk abban, hogy mit, ahogy az óriások mondják. Itt a vége, fuss el véle.
1: Minden jót!
0: Ennek szólni kellene, de valami oknál fogva ez most nem szólal meg. Pedig ennek meg kéne szólalnia, de nézzük meg, hogy mi történt itt. És, yeah, thank you. Hát azt mondja, valószínű, hogy túl fogjuk beszélni, 60 másodpercünk van. Igen, megy, de talán itt van ez.